90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zene.

It's time for change. For change.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben. Elkezdődött az albérletdömping. Kárpátalján is gyűjtik a búzát a rászorulóknak. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Közelebb került az 50 éves hévszerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új hévek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon erős lesz ma az UV-sugárzás. Ma leállítják a Paksi atomerőművet. Hajnali hőmérsékleti rekordok születtek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás lesz ma, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Ma egyébként harmadfokú riasztás van a legtöbb vármegyére magas középhőmérséklet miatt. Teljesen leáll a Paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. Hatályba lépett az új kormányrendelet is, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Elsőként kimélyítik a Névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót Dínyésnél, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, hogy a kezdődő munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetencia mérések rendszere is. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
4: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amelyhez az európai szintű termelése szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában, ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása. Amint egy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették, a drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt őrizetbe vettek. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért. A gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon. Az országban egyébként több térségében, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,4 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 000-en neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. A hőmérsékleti rekordokat hozott a szombat. Megdőlt az országos és a fővárosi napi hajnali melegrekord is. Budapesten a Jánoshegyen mindössze 26 fokig hűlt a levegő. Mindkét korábbi csúcs 2018-ban született, az egyik a budapesti állatkertnél, a másik pedig Fonyódon. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet. Arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 2-a van vasárnap, és a legjobb zenéket hozom. Az ébredés és a napindítás mellé a hangomat egy kicsit elhagytam, de inkább zenélni fogok. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata a Don't Lie-jal, na meg a kezdés Beyoncé. Ez az If I Were a Boy. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spike és a Respect. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Én ebben a kánikulában összeszedtem azt, de csak szerintem az üvöltözés és az éneklés miatt az éjszaka folyamán, hogy elment a hangom, úgyhogy tejázhatok, meleg tejázhatok, de hát ez van, a kánikula mellé nem éppen dukál a meleg teja. Egy biztos, hogy inkább jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és hamarosan hozom majd a mai lapról az információkat, meg a témákat. Addig itt lesz velem Cooney Williams és Moni Love közöse a Saturday, méghozzá Mausti remixében, na meg a folytatás egy amerikai bandájé, akit imádunk. Black Eyed Peas és a Don't Lie most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék Móni Love-val, Cooney Williams-el és Mouse T-vel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 2-a van vasárnap, a Lehelek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Farkas Bertalant, magyar repülőtisztet, űrhajóst, Ulma Mónikát, magyar színésznőt, és Molnár Tamást, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap témáival, addig is egy kis szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a pop divája Madonna és Justin Timberlake közöse, a 4 Minutes majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben. Elkezdődött az albérletdömping, nagyon erős lesz az UV-sugárzás ma. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűző napot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Miller Dávid és a Süt a nap. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a country énekes Shania Twain, akinek új albuma jelent meg, és teljesen új fordulatot vett az élete, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után visszarepülünk a 2000-es évek közepébe, és az első közösségi média egyikét fogjuk újraéleszteni, mert hogy egyébként ez a terve a MySpace-nek, jönnek majd a részletek, és 9 óra után pedig a sportrovatba Szoboszlai Dominikról lesz szó. Addig is természetesen a legjobb zenéket hozom. Ebbe az órában még itt lesz velem az Art Avenue és a Csak azért is szerelem, a folytatás pedig a Planet Funky. Ez a Chase the Sun in the Best Time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Shania Twain érkezik, akinek új albuma jelent meg. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az Ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faith No More, és az egyik legszebb daluk, az Easy, majd a következő órában. Wow.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz sebességmérő akció a kánikula miatt. A kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. Megtartották a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,4 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 000-en neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a rendkívüli meleg, és az UV-sugárzás is erős lesz. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűző napot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Shania Twain új albummal rukkolt elő, úgyhogy hozom róla a részleteket, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és elmúlt 7 óra. Itt lesz velem Jennifer Lopez a Get Right-tal, a kezdés pedig Christina Aguilera-é. Ez az Én Another Man.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az ötszörös Grammy-díjas ikon Shania Twain piacra dobta a hetedik stúdióalbumát, a Little Miss Twain-t. Az új lemez az énekesnő pályafutásának egyik legszemélyesebb alkotása, amely visszatér a gyökereihez, a modern country pop rock soul és bluesgrass elemeit ötvözi. A dalok gyermekkori emlékekből, belső élményekből és művészi önazonosságból táplálkoznak, erősítve az énekesnőt végigkísérő western hangulatot. A 2023-as Queen of Me lemeze után ez föltette az íra a pontot, és nagyon reméljük, hogy ugyanúgy egy világkörüli turné fogja majd ezt kísérni, na meg arról nem is beszélve, hogy volt egy sikeres Las Vegas-i koncertsorozat is. A világszerte több mint 100 millió albumot értékesítő Twain a műfajok közötti határok lebont továbbra is a modern könnyűzene egyik tározóbb alakja. Az ébredést meg a napindítást pedig folytatom a legjobb zenékkel. Jön egy hasonló csajszi, akit szintén nagyon kedvelünk, és zseniális karrierje van. Oda vagyunk a dalaiért, járt itt Magyarországon nem is olyan rég. Jennifer Lopez-zel fogunk most ébredni. Jön a Get Right most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Night Cravers és a Push the Feeling-on. Egy rövid szünet, aztán folytatom majd az ébredést és a napindítást. Méghozzá itt lesz velem Curtis és Charlie közösen, maradunk végig. A hírek után pedig játszom is a No Doubt-től a Just Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Óvjuk a bőrünket, nagyon erős lesz az UV, teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, már tudjuk, hogy alakul a következő tanév. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen leáll a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. Hatályba lépett az új kormányrendelet is, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás lesz ma, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Ma egyébként harmadfokú riasztás van a legtöbb vármegyére magas középhőmérséklet miatt. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás. Az

0: 2018-ban született az egyik a budapesti állatkertnél, a másik pedig Fonyódon. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM a legjobb zenék, Curtis és Charlie törölte ki a szemünkből a csipát, ez volt a Maradunk végig, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, mi augusztus 2-a van vasárnap, a névnaposok a Lehelek, a születésnaposoknál pedig Farkas Bertalant, Ulma Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, hamarosan érkezek majd a 8 órási témának a beharangozásával, de addig is még van pár zeném, itt lesz velem a Flower Power és a You Forget About Me, a folytatás pedig Sting és Chad Miami közösségé. Ez a Desert Rose itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk 8 óra után pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére, és megnézzük, hogy milyen volt akkor a közösségi média, mert visszatér egy nagy kedvencünk, a MySpace. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül a How Bizarre az OMC-től.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Elkezdődött az albérlet dömping, Kárpátalján is gyűjtik a búzát a rászorulóknak, nagyon erős lesz az UV-sugárzás ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűző napot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és együtt ébredünk a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az OMC és a Haubizára, kezdés pedig Danny Minogue, és témaügyileg pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére, jön egy régi social media, a MySpace.
3: Mesztek!

Best FM a legjobb zenék, a 2000-es évek meghatározó közösségi platformja, a MySpace újraindulhat. Számolt be a hírről a Jaotek. A cég tulajdonosai szerint a mai túlságosan algoritmus vezérelt közösségi média mellett lenne igény egy hagyományosabb alapokon működő felületre. A MySpace márka gondnoka azt mondta, hogy most jelenleg a legmegfelelőbb pillanatot várják az újraindításhoz, és eltökéltek abba, hogy addig próbálkoznak, amíg nem járnak sikerrel. Bár a platform a 2010-es évek elején háttérbe szorult a Facebook mögött, a tulajdonosok bíznak benne, hogy a nosztalgia faktor és a jelenlegi közösségi médiás környezet lehetőséget teremt a platform újjászületésének. Szerintem rengetegen küldtünk egymásnak üzenetet ezzel a közösségi médiával, és néztük egymást, és ilyen volt még nagyon sok. Az Ivi például az is megszűnt, az is a Facebook előtt volt, úgyhogy szerintem senkinek nem kell ezeket bemutatni, úgyhogy most nosztalgiázunk továbbra is, méghozzá legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Floor the Close az Én ott Sunshine-nal, a folytatás pedig Kelly Clarksoné. Vele megyünk tovább itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Jön egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem például a Cardigans és a Tom Itt lesz például velem a Cardigans és Tom Jones közöse a Burning Down to House, a hírek után pedig a CNC Music Factory sikerét hozom a Do You Wanna Get Funky-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Mégsem lesz sebességmérő razzia jövő héten. Tart a tűzgyújtási tilalom, megtartották a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és ittassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,4 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 000-en neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a rendkívüli meleg, és az UV-sugárzás is erős lesz. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűző napot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 2-a van, vasárnap, a születésnaposok Farkas Bertalan, Ulman Mónika és Molnár Tamás, a névnaposok pedig a Lehelek. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék mellett pedig természetesen a következő órába esik néhány szó sportról, méghozzá Szoboszlai Dominikról, de nem spoilerezem tovább. Ebből az órából pedig még van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Melanie C és a Never Be The Same Again, a folytatás meg a Cardigan C, mellettük ott van Tom Jones, leégetik a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és 9 óra után, aki tudja, az tudja, de azért mondom, sport. Méghozzá nálam a mai napon terítéken Szoboszlai Dominik és a Liverpool, mert hogy zajlik a felkészülési időszak, és Chicagóban van a csapat, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Shaggy, az Angel-lel, de jön a pop királya is, Michael Jackson. A You Rock My World-ot hozom tőle a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű, már tudjuk, hogy alakul a következő tanév. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás lesz ma, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Ma egyébként harmadfokú riasztás van a legtöbb vármegyére magas közép hőmérséklet miatt. Teljesen leáll a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. Hatályba lépett az új kormányrendelet is, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. A hőmérsékleti rekordokat hozott a szombat. Megdőlt az országos és a fővárosi napi hajnali melegrekord is. Budapesten a Jánoshegyen mindössze 26 fokig hűlt a levegő. Mindkét korábbi csúcs 2018-ban született, az egyik a budapesti állatkertnél, a másik pedig Fonyódon. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a sport terítéken, mint mindig, amikor én vagyok 9 óra után, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, egy perc erejéig beszélünk a Liverpoolról és Szoboszlai Dominikról, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Michael Jackson a You Rock My World-del, a kezdés pedig Kanye West-é, ez a Stronger.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és jön Szoboszlai Dominik, aki bizony-bizony benne van most a közepébe a Liverpool csapatánál, mert távoztak nagyon nagy klublegendák, de ő úgy nyilatkozott, hogy a Liverpool mindig is az marad, ami volt, és szeretne mindenkinek példát mutatni, és tolni előre a szekeret, mint ahogy eddig is. Szoboszlai kiemelte, hogy Chicagóban fantasztikus körülmények között fogadták őket, a város és a szurkolók is nagyon barátságosak, mert hogy egyébként Chicagóban töltik a felkészülési időszakot a vörösök, és le is győzték a Wrexhamot 1-0-ra, és a mai napon játszanak majd utoljára Chicagóban a Leeds United ellen. Úgyhogy Szoboszlai Dominik továbbra is a középpontban, gólpasszokkal, góllal a felkészülés alatt, úgyhogy most már csak a szezon van előtte. Kívánunk neki nagyon sok sikert a Liverpoolnál, Kerkez Milossal karöltve. A legjobb zenéket pedig hozom az Ébredés és a Napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, jön Segi és az Angels hamarosan, viszont a közvetlen folytatás Robbie Williams-é itt a Besten.

Dip trap, the Fantasia.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán pedig kezdjük a Best hétvégét. Dübörögni fognak a legjobb zenék, hogy szebb legyen a vasárnap délelőtt. Bekészítettem már például 50 Centet, a PIMP-vel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-choo.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz sebességmérő akció a kánikula miatt. Tart a tűzgyújtási tilalom, élőhelyvédelmi munka kezdődött a Velencei tónál. Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és ittassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk neki plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,4 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 ezeren neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Tombol a kánikula szó szerint, úgyhogy nagyon fontos, hogy vonuljunk árnyékba, legyen nálunk elegendő víz, hidratáljunk és hallgassuk a legjobb zenéket, amik most szólnak, hogy senki ne unatkozzon. Itt lesz velem a Stakabu a Hírvigóval, a kezdés pedig DJ személyé, ez a Heaven.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a hip-hop boy slágerét dolgozta át Dr. Béres, ez volt az Éjjel ott várok rád. Piano negróba fogok beszélni, az azt jelenti, hogy keveset, mert már alig van hangom, éppen, hogy ki kell magamból préselni az utolsó cuccot, és nem tudom, hogy sikerült ebbe a rohadt melegbe így elrontani a hangomat. Minden esetre egy kis teát szürcsölgetni fogok ebbe a melegbe, ez se jó. Inkább jöjjenek a legjobb zenék, a Stakabuval megyünk tovább, szól a hír.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Hát nem elég semmiből, úgyhogy még egészen délig hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőttünk. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Black Eyed Peas és a Pump It Up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Woo!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös óránk jön a mai napot illetően, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem Britney és Madonna közöse a Me Against the Music, de Justin Timberlake dala is felcsendül. Ő a Rock Your Body-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Közös odafigyelést követel a hőség, nem minden szúnyogriasztó megfelelő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna víz szintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is. Ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet az NNGK. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány nyílóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, olyan éhes vagyok, de addig még el kell fogyasztanunk az utolsó délelőtti órát. Közösen a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és itt vagy csillapításképpen itt lesz például velem a White Town, a Your Woman-nel, de a Fugees Ready or Not-ja is szólni fog, a kezdés pedig Sarah Connor-é. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy.
0: Best FM.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

do something. Let's make a bet. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa Magdi és Begi közöse, a nyári zápor, hát az most ránk férne ebbe a kánikulába, eszméletlen meleg van, de tényleg, és még este is, mikor kimentem 10 óra után, még döngölt szó szerint a meleg mindenből, és nincs még vége, a kánikula egészen a jövő hét végéig kitart, méghozzá 39 és 38 fokos csúcsokkal, azt írták egyébként, hogy 36 meg 37 fok van, nekem az autóm a tegnapi nap folyamán napközben mutatott 42 és veled is, úgyhogy mentem vele, tehát nem az, hogy megálltam és sütötte a nap, szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon meleg van, mindenkinek kitartást kívánok, és fontos a hidratálás, vonuljunk árnyékba, és hallgassuk a legjobb zenéket, bekészítettem Sasát az I Feel Lollival, itt lesz velem Britney és Madonna közöse, a Mi Egész The Music, és a folytatás pedig egy dilemma, Brandy és Mónikáé, jön a The Boy Is Mine most itt a Besten.
1: Look kind of familiar.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a White Town és a Your Woman, áthallásos, mert mint hogyha a Darth Vadernek a zenéjét játszaná ez a kis lead, de nem így van. Az viszont igen, hogy augusztus 2-a van vasárnap, a Lehelek a névnaposok, a születésnaposok között Farkas Bertalant, Ulman Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig még folytatom, van ebből az órából még egy röpke, néhány percünk, úgyhogy itt lesz velem Begi, Gáspár Laci és Curtis közös az éjjel érkezem, na meg a közvetlen folytatás Timbalandéké a The Way You Are-ral érkeznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan.
1: Best FM a legjobb zenék, Gáspár Laci, Curtis és Begi dolgoztál zseniálisan az Edda hatalmas nagy slágerét, az Éjjel érkezemet. Nekem ennyi időm maradt, el kell köszönnöm, ugyanis érkezik Bénémet Dia, övé a folytatás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift a mai napon is, méghozzá a legjobb zenékkel mixelve az első két órában, White Boynak köszönhetően, és hogyha vasárnap, akkor a Lounge Mix kerül terítékre, és ennek hatalmas nagy specialistája állandó vasárnapi rezidensünk Németi, úgyhogy erre lehet számítani az első kettő órába, aztán éjfélig a hangulatról pedig majd Big Falvi Tamás gondoskodik 8 óra után. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy most egy ideig nem találkozunk, ugyanis szabadságra megyek. Ígérem, visszatérek kipihenten és tele energiával, és folytatjuk az ébredést és a napindítást majd a hétvégéken. Szép vasárnapot, jó étvágyat kívánok az ebédhez, utoljára Danzelt és a Pump It Up-ot indítom. Viszhall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Rest FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zene ritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Magas középhőmérséklet és erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetnek. Ma teljesen leállhat a Paksi atomerőmű, nem lesz országos razzia a hőség miatt. Villányi Eszter vagyok. Piros riasztás van érvényben a legtöbb vármegyében magas középhőmérséklet miatt. A Hungaromet jelzése szerint az érték meghaladja a 29 fokot. Baranyában, Borsodban, Szabolcsban, Hevesben, Somogyban és Zalában másodfokú figyelmeztetés van. Ott 27 fok fölött alakul a napi középhőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetés van. A Dél-Dunántúl nagy részén meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Teljesen leállhat ma a Paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A Paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. A hírek végén már is mondom a várható időjárás részleteit. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt, délmúlt néhány perccel. Jó étvágyat az ebédelőknek, én Béni Meddia vagyok, és indul is a Best délután, ma is a legtöbb délutáni slágerekkel. Hozom is hamarosan Sompol és Sztársa közösség, itt lesz a Yes Yes Szabó Ádámmal, most pedig Whitney Houston és George Michael indít.
0: Best

Best FM legjobb zenék. Remélem, hogy a most következő slágertől mindenkinek fülig ér majd a szája. Here Comes the Hot Stepper érkezik Inika Musétól. Az egyik legismertebb dala, ami 1994-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sláger lett. Ugye van benne egy kis reggae, egy kis dancehall, egy kis pop, és a refrénjét is szerintem mindenki egyből felismeri. A 90-es évek egyik nagy buli slágere volt, amivel nosztalgiázunk egy kicsit. Ez szól most a Best FM-en.

0: Spirit FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alambis-Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-555, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

Best FM a legjobb zenék. Ma is rekkenő hőségre készülhetünk. 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók az ország nagy részén. Hétfőn és az északi határ közelében fordulhat elő kis esélye, zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig ugyancsak 35-40 fokig forrósodik majd a levegő, úgyhogy fontos a megfelelő folyadékpótlás ebben a nagy melegben, mindenki vigyázzon magára.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenéket hozom a folytatásban is, de előtte meghallgatjuk a híreket, hiszen itt az egy óra, amit pedig bekészítettem, már is mutatom.
2: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja.
1: Ez lett a jetlag és a nincs lehetetlen, és többek között felcsendül majd a Coldplay dala is, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Elkerülhetetlen a paksi leállás, mondta a kormányfő. Rengeteg energiát spórolt tegnap az ország, nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Erről a miniszterelnök beszélt közösségi oldalán. Magyar Péter kitért rá, hogy hajnalban tovább csökkentették a teljesítményt 240 megawattra, ma pedig 44 év után ideiglenesen teljesen leáll az áramtermelés Pakson. Arról is beszélt, hogy további lassú apadás várható a Dunán. Egyúttal ismét cáfolta, hogy azért nincs víz a folyóban, mert Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. Magyar Péter leszögezte, hogy az erőmű biztonsága garantált. Arról is beszámolt, hogy újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai dunamenti erőmű. Stabil hazánk energiarendszere. A kormányfő elmondta, hogy jelentősen elmaradt a vártól a szombati csúcs terhelés. Ez az intézkedéseknek, valamint a nagyfogyasztók és a lakosság takarékosságának is köszönhető. Annyi energiafelhasználást sikerült megspórolni, vagy éppen átütemezni, amennyi egy paksi blokk kieső termelése. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is. Ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét, mindenkinek, én Béni Meddie vagyok, elhagytuk az egy órát, és robogunk tovább a 90-es, nem a 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel, úgyhogy hozom hamarosan Shanice dalát, ez lesz az I Love Your Smile, itt lesz az Airi Mafia is perceken belül, most pedig a 2000-es évek egyik legsikeresebb brit zenekarával indítok, ez a Coldplay.
0: Best FM.

FM legjobb zenék. A balatoni nyaralás még mindig népszerű, ezért nem árt ismerni a helyi szabályokat. Bizonyos esetekben akár 200 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Balaton akaratján egyébként életbe lépett egy új szabályozás, május 20-a és szeptember 15-e között. A gomirádli szabadstrandon tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni. A strand területén figyelmeztető táblákat raktak ki ezzel kapcsolatban, és akár 200 ezer forintos bírságra is számíthat, aki megszegi az új szabályt. A korlátozások célja, hogy biztonságosabbá tegyék a strand használatát. A Balatonnál nem ez az egyetlen dolog, amire figyelni kell, hiszen a másodfokú viharjelzés idején tilos fürdőzni, amit sokan még mindig megszegnek. Emiatt helyszíni bírság is kiszabható, valamint szabálysértési eljárás is indulhat. A természetvédelmi őrök is bírságolhatnak a tópartján, hiszen tilos a védett őshonos kagylók begyűjtése. Magyarországon három ilyen faj van: a lapos tavi kagyló, a tompa folyami kagyló és a fokozottan védett folyami gyöngykagyló. Na most ezek természetvédelmi oltalom alatt állnak, utóbbi értéke példányonként 100 ezer forint, így nagyon pórú járhat, aki egy ilyen kagylót kiemel és hazavisz. Érdemes ezeknek utána járni, de addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatódik a vasárnapi Best délután, na de mutatom, hogy mivel.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom.
1: Ez lesz a Punani Mastiktal az Élvezd, és hamarosan énekelsz a Alice Baxter is, úgyhogy jó lesz a folytatás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. My baby, come on. Yeah, Martinez.

0: hírek a Best FM-en.
1: Leállhat teljesen a paksi atomerőmű. Nem lesz országos razzia a hőség miatt. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök írta ki a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt az utolsó előtti termelő gépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Csak engedélyezett szúnyogriasztó szereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta el rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élőkör. Környezetért felelős miniszter Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Nagy rész derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos időre melegre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kedden sem lesz változás, hajnalban általában 17 és 21, délután 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Börög tovább a vasárnapi Best délután. Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra után járunk. Néhány perccel én Béli Mendia vagyok, és a Murder on the Dance Floor-ral indítok már, és Sophie Alice Baxter egyik legismertebb dalával, ami 2001-ben jelent meg, és a 2000-es évek egyik ikonikus retro pop slágere lett. A későbbi években is újra reneszánszát éltem. Ez jön most.
0: Best FM.

bárcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Best FM a legjobb zenék a Pure Love-val folytatjuk, Crystal Waters 1994-es dalával, ami eltér az énekesnő legismertebb klubslágerétől, ugye a Gypsy Woman-től, hiszen itt egy érzelmesebb, szólósabb oldalát mutatja meg. A dala tiszta, őszinte szerelemről szól, miközben megmaradt benne Crystal Waters jellegzetes, könnyed hangja, és a 90-es évek dance-pop korszakának, hát mondhatni, hogy az egyik legszebb pozitív hangulatú dala lett. Egyébként az énekesnő karrierében ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak egyik meghatározó női dance előadójaként emlékezzenek rá. Érkezik tehát a Pure Love itt a Best FM-en.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bár.

Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futtonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Beszélem a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Roszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Hamarosan 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán a következő órában érkezik is a Simply Red dala Sunrise. Ezzel indul a következő óra. Most pedig Berkes Oliver dalát hallgatjuk. Jó vagy rossz legyek a Best FM-en.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Kritikus napokat él át az ország, tragédia az Ozora Fesztiválon, továbbra is kánikula lesz, köszöntöm Önöket a híreket, Bányász Árpádtól hallják. Kritikus napok előtt áll az ország, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az extrém hőség és a paksi atomerőmű leállása miatt a következő napokban különösen nagy terhelés éri a villamos energiarendszert. Arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint lehetőség szerint 17 és 22 óra között, különösen este 6 és 9 között csökkentse vagy halassza későbbre az áramfogyasztást. Ez segítheti a rendszer biztonságos működését. Idején. Csak nem 50-en pályáztak a NAV elnöki posztjára, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Lejárt a jelentkezési határidő, most a pályázatok formai és tartalmi előszűrése következik, majd a jelölteket személyes meghallgatásra hívják. A kiválasztási folyamat augusztus 28-án zárul le. A miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatalt szakmai alapon kiválasztott vezető irányítsa, politikai befolyástól függetlenül. Két haláleset is történt az Ozora Fesztiválon. A rendőrség közlése szerint egy 45 éves amerikai férfi péntek délután felmászott a nagy színpad egyik díszlet elemére, majd lezuhant. A hatóságok kizárták az idegenkezűséget. A jelenlegi adatok alapján öngyilkosság történhetett. A fesztivál szervezői arról is beszámoltak, hogy egy 39 éves nő hirtelen szívleállást következtében vesztette életét. A történtek miatt a ma esti zenei programokat éjfélkor befejezik. Több mint 14 ezeren vettek részt a 44. Lidl Balaton átúszáson. A kétszeri halasztás után végül ideális időjárás fogadta a résztvevőket, akik az ország 1190 településéről és további 60 országból érkeztek a Balatonhoz. A rendezvény történetében ezúttal ért célba a 250 teljes távot teljesítő úszó is. A biztonságról egy 150 vitorlásból álló úszófolyósok, kórházhajók, vízirendőrök, vízimentők és több mint 1000 szervező gondoskodott. A jettel áthúzás kategóriában, azaz szappon, csak nem 1000-en álltak rajthoz, a jótékonysági akciókban pedig több mint 6 millió forintot gyűjtöttek össze az indulók. Száraz időnk lesz az északi középhegységben és a dunántúli középhegység térségében, ugyanakkor helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, késő estére pedig 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A délutáni órákban 36 és 40 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Kedden sem várható enyhülés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek, ez még mindig a vasárnapi Best, délután én Béni Mentia vagyok, elhagytuk a 3 órát is. Mindjárt hozzom Heinz Gábor, Biga és Janka közösét, ez lesz a zenete vagy, de előtte itt van a Simply Red, a brit soul pop egyik legsikeresebb formációja, ami 1985-ben alakult Manchesterben.

Best FM legjobb zenék érkezik a folytatásban, a Flip the Script egyik legismertebb dala a 90-es évekből, amely tipikus Eurodance hangzással hódított, ez pedig nem más, mint a You to Me. Egy gyors tempójú, igazi pulislágerrel folytatjuk most, ami egyébként a szerelemről és az egymáshoz tartozás érzéséről szól, egy szerintem nagyon egyszerű, de hatásos szöveggel. A You to Me jól példázza a 90-es évek európai dance zenének hangulatát, ezzel folytatjuk most itt a Best FM-en.

0: Okos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy a félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ma is rekkenő hőségre készülhetünk, 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók az ország nagy részén. Hétfőn és az északi határ közelében fordulhat elő kis esélye, zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig ugyancsak 35-40 fokig forrósodik majd a levegő. Úgyhogy fontos a megfelelő folyadékpótlás ebben a nagy melegben, mindenki vigyázzon magára. You know, I've been trying to get into this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: El is érkezett a 4 óra nagyon gyorsan, úgyhogy most meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Én pedig hozom a következő órában a legtutibb délutáni slágereket, na de mutatom. Ez lesz Whitney Houston dala, a Step by Step, és felcsendül Florida és Kesha közöse is. Pár perc múlva ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
4: Kritikus napokat él át az ország. Tragédia az Ozora Fesztiválon. Továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket a híreket. Bányász Árpádtól hallják. Kritikus napok előtt áll az ország, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az extrém hőség és a paksi atomerőmű leállása miatt a következő napokban különösen nagy terhelés éri a villamos energiarendszert. Arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint lehetőség szerint 17 és 22 óra között, különösen este 6 és 9 között csökkentse vagy halassza későbbre az áramfogyasztást. Ez segítheti a rendszer biztonságos működését. Idején. Csak nem 50-en pályáztak a NAV elnöki posztjára, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Lejárt a jelentkezési határidő, most a pályázatok formai és tartalmi előszűrése következik, majd a jelölteket személyes meghallgatásra hívják. A kiválasztási folyamat augusztus 28-án zárul le. A miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatalt szakmai alapon kiválasztott vezető irányítsa, politikai befolyástól függetlenül. Két haláleset is történt az Ozora Fesztiválon. A rendőrség közlése szerint egy 45 éves amerikai férfi péntek délután felmászott a nagy színpad egyik díszlet elemére, majd lezuhant. A hatóságok kizárták az idegenkezűséget. A jelenlegi adatok alapján öngyilkosság történhetett. A fesztivál szervezői arról is beszámoltak, hogy egy 39 éves nő hirtelen szívleállás következtében vesztette életét. A történtek miatt a ma esti zenei programokat éjfélkor befejezik. Több mint 14 ezeren vettek részt a 44. Lidl Balaton átúszáson. A kétszeri halasztás után végül ideális időjárás fogadta a résztvevőket, akik az ország 1190 településéről és további 60 országból érkeztek a Balatonhoz. A rendezvény történetében ezúttal ért célba a 250 teljes távot teljesítő úszó is. A biztonságról egy 150 vitorlásból álló úszófolyósok, kórházhajók, vízirendőrök, vízimentők és több mint 1000 szervező gondoskodott. A jettel áthúzás kategóriában, azaz szapon csak nem 1000-en álltak rajthoz, a jótékonysági akciókban pedig több mint 6 millió forintot gyűjtöttek össze az indulók. Száraz időnk lesz az északi középhegységben és a dunántúli középhegység térségében, ugyanakkor helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, késő estére pedig 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A délutáni órákban 36 és 40 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Kedden sem várható enyhülés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek 4 óra után, és ez a Best délután. Én Béni Mendia vagyok, és a Right Round-dal folytatjuk Florida 2009-es slágerével, amely rögtön a megjelenése után vezette a listákat világszerte, ami nem véletlen, hiszen a dalban Kesha is énekel. Szól a Right Round a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy folyóvízben mindenhol tilos fürödni, pedig a kijelölt dunai szabad strandokon szabályosan is lehet strandolni. A vízminőséget rendszeresen ellenőrzik, a fürdőzőknek pedig érdemes figyelniük az aktuális vízállást és a fürdőhelyek szabályait. A Duna parton, Budapest közelében és vidéken is egyébként találni olyan helyeket, ahol természetes környezetben lehet pihenni. Az átonyi szabad strand például a sziget köz egyik kedvelt fürdőhelye kiváló vízminőséggel, a lassan mélyülő víz miatt családosoknak is jó választás lehet. Aztán ott van például a bajai Kamarás Duna szabad strand Baján. A nyugodtabb vízű holták különösen azoknak lehet ideális, akik kevésbé kedvelik a folyó erősebb sodrását, a vízminősítése kiváló, és aztán a Horányos strandon is lehet strandolni, Szigetmonostoron, Budapest közelében található természetes dunai strand, amely kiváló vízminősítéssel várja a fürdőzőket. Dunakeszin is van szabad strand, a fővárosból is könnyen elérhető fürdőhely, ahol a kijelölt fürdőterület mellett vízi sportokra is van lehetőség. Aztán elmehetünk Nagymarosra is, a Dunakanyar egyik legszebb fekvésű fürdőhelye, ahonnan különleges panoráma nyílik a környező hegyekre, de Szentendrén is találunk szabad strandot, a Szentendrei Postás strand is ilyen, ingyenes, kijelölt dunai strand homokos partszakasszal, zuhanyzóval és több szolgáltatással. Hát nem mindegy, hogy hol csobbanunk a folyóban, bár több helyen is lehet legálisan fürdeni a Dunában, a kijelöletlen partszakaszokon történő fürdőzés veszélyes lehet, ezt ne felejtsük el. A hajóforgalom, a változó sodrás és a vízállás miatt mindig érdemes a hivatalos fürdőhelyeket választani. Én pedig adom mellé a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Ébreszt FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: Pörök tovább a vasárnapi Best délután a legjobb zenékkel, megyek is hamarosan tovább Karamell és Paja Beja közösével.
2: Várok még rá, várok még rá.
1: Ez lesz a Csillagom, és Carlos Santana egyik ismert slágere is felcsendül azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
4: Rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában holnap a hőséghelyzet miatt. Jön az ősz, élénkül az albérletpiac. Jövő hétvégére mérséklődhet a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőséghelyzet miatt. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatás körében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. Az egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. A tanácskozás középpontjában a rendkívüli hőség, a Duna alacsony vízállása, a paksi atomerőmű leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás áll. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, elfogadja a meghívást. Hamarosan fellélegezhetünk, a hét közepén tetőzik a hőség, helyenként akár 42 fokot is mérhetnek, így ismét veszélybe kerülhet az országos melegrekord. Holnaptól csütörtök akik országszerte 40 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell készülni. Ráadásul egyre több helyen úgynevezett trópusi éjszakák várhatók, amikor a hőmérséklet 20 fok alá sem csökken. Az előrejelzések szerint pénteken északnyugat felől hideg front érkezik, amely mérsékli a forróságot. A hétvégére megszűnhet a 40 fok körüli hőség, de a 30 fok feletti nappali maximumok továbbra is velünk maradnak. Elindult a roham az albérletek után, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
5: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves a bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%.
4: Linzmeier Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetőjét hallottuk. Továbbra is utórengések rázzák Nápoly térségét a szombati 4,7-es erősségi földrengés után. A térségben több mint 20-an megsérültek, közülük 5-en még kórházi kezelésre szorulnak. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos időre melegre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kedden sem lesz változás, hajnalban általában 17 és 21, délután 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 2-a van, 5 óra után járunk néhány perccel, én Bénémet Dia vagyok, és hozom hamarosan Ákos dalát, jön a tükör, itt lesz a DJ Jeff, Jeff and the Fresh Prince, és most pedig Carlos Santanával indítok itt a Dirty Dancing, rádiózzunk együtt!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best.

Kressz FM a legjobb zenék, a Praise You, Fatboy Slim egyik legikonikusabb dala, amely 1999-ben jelent meg, és hatalmas siker lett. Nagyban hozzájárult a Big Beat műfaj népszerűségéhez. A dal ma is a 90-es évek elektronikus zeneinek egyik legismertebb darabja. Ezzel folytatjuk most a délutánt. Következik tehát Fatboy Slim és a Praise You.

0: FM legjobb zenék, útinfókkal jelentkezem. A hatos főúton például Pécsett a 194-es és a 200-as kilométernél csatornáznak, mindkét helyen sávlezárás zavarja a forgalmat. Szintén Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a Szent Lőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani. A 10-es főúton is érdemes figyelni, Budapest és Solymár között például a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani. Pilis-Jászfalu átkelési szakaszán pedig kábelt telepítenek, a 30-as kilométernél útszükület mellett dolgoznak, ami pedig a 11-es főutat illeti Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba, én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól a hőség miatt korlátozzák a vasúti teherszállítást. Takarékoskodjunk az energiával és a vízzel. Extra UV-sugárzásra készüljünk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvíz ellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte a döntést, a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök ismét energia és víztakarékosságra szólított fel. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, ne mossanak autót és ne töltsenek fel medencét ivóvízzel. Holnaptól a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében korlátozzák a vasúti teherszállítást. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte az intézkedés. A 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban lesz érvényben. A rendelkezés nem vonatkozik a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos alapellátást biztosító tehervonatokra, például az erőművek működéséhez szükséges szállítmányokra. Nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előttünk álló napokban különösen a Dél-Dunántúlon lehet magas az UV-index, amely több helyen meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Viseljünk vállat, takaró ruházatot és kalapot, valamint használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet. Az aktuális UV előrejelzés a Hungaromet honlapján követhető. Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában. Ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása, amint egy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették. A drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt őrizetbe vettek. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért. A gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hát nem tudom, hogy ezen a héten tudott-e készülni házilag olyan mennyiségű jég, ami elegendő volt ahhoz, hogy ezt a fajta hőhullámot kibírja az ember. Most már azért így vasárnap este 6 óra magasságában talán picikét kibírhatóbb a történet, de én abszolút meg tudom érteni, hogyha még mindenki dupla adag jégkockával vissza a koktélt a kertben, vagy egy kerthelységben, vagy valamelyik teraszon, ahol természetesen mi szólunk, és ahol mostantól 120 percen keresztül chill, lounge és deep house szól. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Németi, vasárnapi rezidensünk a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

Redshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Redshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokukat bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 0625 55 55.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Közös odafigyelést igényel a rendkívüli hőség. Másképp lesznek nyitva a NAV ügyfélszolgálatai. Lecserélhetik az öreg hév szerelvényeket. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A rendkívüli hőség közös odafigyelést igényel, erre hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás, lehetőleg vízzel, valamint a tűzőnap és a megerőltető munka kerülése 11 és 15 óra között. Kiemelten figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre. A miniszter emlékeztetett, gyermeket vagy állatot egyetlen percre sem szabad parkolóautóban hagyni. Újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai Dunamenti erőmű G3-as blokkja. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a gyors javításnak köszönhetően mindössze 3 nap után ismét termel az erőmű. A G3-as blokk üzembe helyezését egy műszaki hiba késleltette, de a sikeres ellenőrzések és próbaüzem után tegnap délután újraindult teljes kapacitással. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevő szakemberek munkáját. Változik a NAV ügyfélszolgálatainak nyitvatartása a hőség miatt. Holnaptól szerdáig a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket. A légkondicionálás nélküli kirendeltségek viszont csak délig tartanak nyitva. Az adóhivatal közleményében kiemelte, az ügyintézés nem áll le. A legtöbb adóügy továbbra is gyorsan elintézhető a NAV ügyfélportáján. Telefonos segítséget a NAV infóvonala nyújt 8.30 és 16 óra között a 18-19-es telefonszámon. Közelebb került az 50 éves hév szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új hévek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Folytatódik a kánikula, hajnalban sem hűl le jelentősen a levegő, a részleteket azonnal mondom. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Példátlan krízissel néz szembe az ország, hamarosan leáll a paksi atomerőmű, folyamatosan akcióznak a fogyasztóvédők, folytatódik a kánikula, Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Az éjszaka vagy holnap leállhat a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. Elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt márra virradó hajnalban az utolsó előtti turbinát is leállították, így az erőmű a korábbi 2000 megawatt helyett jelenleg mindössze 240 megawatt villamos energiát termel. A kormányfő szerint az ország példátlan krízissel néz szembe, amelyet az extrém hőség és a Duna rekord közeli apadása is súlyosbít. A nagy hőségben fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és kerüljük a tűzőnapot. Erre hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix azt javasolta, naponta legalább 2,5 liter vizet igyunk, fizikai munka vagy sport esetén pedig ennél is többet. A legnagyobb veszélyben az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek vannak. Nekik lehetőleg hűvös helyen kell tartózkodniuk. Ha valaki rosszul lesz, vigyük árnyékba, adjunk neki vizet, és ha állapota nem javul, hívjunk ment. A tisztifőorvos arra kér mindenkit, hogy a hőségben figyeljünk egymásra is. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon tegnap. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egy szuper hétvége utolsó 4 órájával jöttem, ami meg van töltve persze a legjobb zenékkel, és így búcsúzunk ettől a két naptól. Nelly Furtado és Timbaland kezd, ez a Promises.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Kicsit komolyra fordítva a szót, ma megjártam az autópályákat, és hát persze, hogy volt dugó fennakadás mindenhol. Én mondjuk hála az égnek nem bort iszok és vizet prédikálok, tehát én tényleg felkészülök üzemanyaggal, itallal, vízzel, mindennel az útra, és hála az égnek kellett is, mert egy olyan jó másfél órát álltam az M1-esen. Jaj, de jó volt ez nekem. Na mindegy, úgyhogy bármerre mentek az országban, főleg, hogyha vízpartok felé mondjuk az elkövetkezendő napokban, mert mondjuk Szabin vagytok, és jó nektek, akkor nagyon, de nagyon tessék odafigyelni. GPS, kocsi, üzemanyag, ital, és a többi, és a többi, és a többi. Na meg a legjobb zenék persze, most például jön nálunk a Hanson, ez a Mba!

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. A következő úriember előadónk egyszer olyan jó fej volt, hogy teljesen látatlanban egy nagyon szomorkodó pincérnek egy akkora csekket adott, hogy az majdnem elájult, és körülbelül a fél házhitelét kifizette vele. Ő nem más, mint George Michael. Jön a Flow, let's go to the city.
1: Like no other.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan emberek, akik elképesztő tehetségesek, és ez a tehetség el is éri majd azt a sikert, amit megírt nekik a sors, viszont ők ezt rohadtul, de tényleg nagyon, de nagyon nem szeretik. Ilyen például Kellis is, aki azt mondja, hogy sokkal jobban el van a házában, főz és el van a gyerekekkel, mint hogy koncertezzen és turnézzon. És valamilyen szinten meg is értem. Jön tőle a Trick Me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a hőség, rendkívüli egyeztetés lesz holnap a Sándor palotában. Összeütközött két tűzoltó helikopter Görögországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kritikus napok előtt áll az ország, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az extrém hőség és a paksi atomerőmű leállása miatt a következő napokban különösen nagy terhelés éri a villamos energiarendszert. Arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint lehetőség szerint 17 és 22 óra között, különösen este 6 és 9 között csökkentse vagy halassza későbbre az áramfogyasztást. Ez segítheti a rendszer biztonságos működését a hőség idején. Holnap délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőséghelyzet miatt. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatás körében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök az egyeztetésre a parlamenti pártok frakció vezetőit is meghívta. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Két tűzoltó helikopter összeütközött a levegőben Görögországban, az Aténtól nyugatra pusztító erdőtüzek oltása közben. A balesetben két ember meghalt, ketten pedig megsérültek. A térségben napok óta több száz tűzoltó és számos légijármű küzd az erdőtüzek ellen, munkájukat az erős szél is jelentősen nehezíti. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik Érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt pár perccel, úgyhogy én azt mondom, hogy húzzunk bele, mert igaz, már csak 3 óránk van hátra, viszont nagyon sok zenét le kell játszanom. Most például Eminem érkezik, és tőle az egyik ikonikus dala, ez a Lose Yourself. Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Hát a következő dalt szerintem erről a nyárról írták, hiszen a címe Cruel Summer, mondhatni úgy is, hogy kegyetlen nyár, és ez is egy kegyetlen nyár, hiszen ezek a hőkupolák, ezek szó szerint megkínozzák az embert. Én nyári gyerek vagyok, imádom a nyarat, attól függetlenül ez a 38-39-40 fok, néha-néha még nekem is sok. Ennyi, viszont ez van, ezt kell szeretni, és amikor hideg volt, akkor azt mondtam, hogy meleget akarok és nyarat, úgyhogy én befogom a számat. Jön az Ace of Base, Cruel Summer!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egyszer egy ilyen stand-up comedy alkalmából észrevette a szem Kevin Hart, aki az előadó volt, hogy Tayo Cruz ott ül a nézőközönségben, és hát persze, hogy megtalálta, persze, hogy betalálta, és megkérte, hogy vegye le a kalapját. Nem kellett volna, hiszen az a kalap nem azért van rajta, mert hogy fázik a feje, hanem egy nagyon jó kiegészítő, mert nem látjuk, hogy milyen furcsa fejformája van. De Jesus Mária, you're a troublemaker.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és bár vasárnap van, és már nem sokára 10 óra, attól függetlenül nincs megállás, és ehhez most hozok egy olyan dalt, ami mindenkit felpörget. Ez a Chicane és a Love on the Run. Tessék!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és 10 óra előtt hoztam egy igazi klasszikust, ami nem más, mint a Black Machine és a How G.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leállhat a paksi atomerőmű. Magyar férfit tartóztattak le reptéri drónozásért Horvátországban. Fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Várhatóan az éjszaka vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. A kormányfő szerint az erőmű akár egy hónapig is kieshet a termelésből, a következő öt nap pedig különösen kritikus lesz. Egyelőre nem vezetnek be kötelező fogyasztás korlátozást, de a lakosságot arra kérik, hogy holnaptól délután 5-től este 10-ig lehetőség szerint csökkentse az áram és vízfogyasztás. Magyar Péter szerint csaknem 300 vállalat vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést. Tovább súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok eddig több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből, az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek, 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Drónnal bénították meg a splitti repülőteret, a gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt a kifutópálya közelében, ezért a reptér működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Az incidens miatt két járatot töröltek, több másik jelentős késéssel közlekedett. A horvát rendőrség őrizetbe vette a 36 éves magyar állampolgárt, és büntető eljárást indított ellene a légtér biztonságának veszélyeztetése miatt. 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee. A Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Fellépett a világ legnagyobb fesztiváljain, és első dél-afrikai DJ-ként önálló estel töltötte meg a New York-i Madison Square Garden-t. A művész 2022-ben Grammy-díjat nyerte a legjobb elektronikus zenei albumkat. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik Érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs megállás, nincs pihenés, hanem a legjobb zenék jönnek egymás után. Lesz itt Hooligans, Envog, de most segérkezik. Ez a Hey Sexy Lady.
2: Ez a Nike.

Ezt a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek a névnapok kapcsán az embereknek. Vágjunk is bele, holnap Hermina névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágostonokat, az Ágostokat, a Harmatokat, a Kendrákat, a Lindákat, a Nikodémiákat, és a biztonság kedvéért a Terézeket, na meg persze a Stefánokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy felköszöntöd, és pont. És nekünk küldünk most egy nagyon jó dalt, ezt kérem szépen Coolio és a Too Hot.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy marad még ez a kánikula jó pár napig, úgyhogy valamilyen szinten legyünk egymásra belátással, és segítsünk egymásnak, na meg segítsünk az idősebbeknek, tehát hogyha mondjuk idősebb néni vagy bácsi, vagy éppen család van a szomszédban, akkor kérdezzük meg tőlük, hogy esetleg kell-e nekik valami a boltból, vásároljunk be helyettük, és a többi, és a többi, és a többi. Na meg persze a kutyatartók, ne délbe vigyék le a kutyát, mert hát rommáig szerencsétleneknek a tappancsuk. Ennyi, én nem szóltam, pontosabban szóltam, tessék megfogadni, vagy azt csinálni vele, amit akarnak. Jön a Basti!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy olyan úriember, aki egy zseni, mert hogy nagyon jól tudott pénzt csinálni, viszont abból a szempontból meg nagyon béna, hogy nagyon el is tudta herdálni a pénzét. Ő Ékon, aki megszedte magát a csengőhangóból, majd befektetett valami városépítésbe, amit teljesen bebukott. Na mindegy is, jön a Dangerous! Girl,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most Will Smith és a Vadiúj Vadnyugat zenéje, a Wild Wild West, és szerintem ő még azért mindig bánja valamilyen szinten, hogy nem fogadta el Neo szerepét a Matrixban. Tehát így járt, és ennyi. Na, akkor indítom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Most már 11 óra elmúlt, úgyhogy mondhatom, hogy éjszaka. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Aki még fenn van, az örülhet, hiszen nagyon jó zenék érkeznek ebben az órában is. Nyitóként például a Coldplay, ez az Adventures of a Lifetime.
1: Ez a Night Shift.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Na nézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Hát ugyanolyan meleg, mint ma volt. Nem igaz, nem, mert hogy egy fokkal kevesebb lesz talán. Várjál, itt nem. 25 fokra ébredünk, 38 lesz napközben, és ugyanúgy rommá éget minket a nap. Úgyhogy tessék vigyázni, tessék felkészülni, és hogyha úgy van, akkor tessék élvezni. Pont ennyi. Mivel megyünk tovább? And people moving on up. Ennyi. Indul is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a mesterséges intelligencia van, akinek segít, van, akinek nem, van, aki szereti, van, aki nem. Én például annyira nem, és nem csak én, hanem Sean Paul is így van vele, mert hogy szerinte a zenében elvésznek a tehetségek és a kreativitás, és azért valljuk be őszintén, hogy van benne valami. Úgyhogy most hozom azt az úriembert, aki a következő dalt a saját fejével szülte. Ez nem más, mint Sean Paul és a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és a többi, és a többi, és a többi. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, kérem szépen, jön a Compact Disco, ez a Feel the Rain.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Dogchild. Big Rocker.